zen dal Kurkulaib. Majadest möödas urlurihkus juba end süstis.